0: szlovákiai magyarok fesztiválja, 5 éve ma csinálunk, Almagyba kezdtük, Gemerszki Jablonyecban, így összefogjuk a romaságot. Sajnos nekünk nincsen semmi támogatásunk, hogy mink támogatnak minket.
1: 5 rokov začal tento festival pre Slovákov a Maďarov a pre Rómov. Začal to v Gemerských Jablonciach bez sponzorov, on nemá žiadnych sponzorov. Teoreticky všetko robí, všetko platí len z tých peňazí, čo zaplatia za vstupné.
2: Ako sa vám robí tak, že všetky peniaze musíte investovať vy a nemáte nikoho, kto by vám vlastne pomohol?
0: Hát a nép ma nagyon összetartó, hála jó Istennek nekünk. Az sok ember megveszi elővételbe igazán a jegyeket, azt az elővételes jegyekből ma 5 éve úgy tudunk igazán működni, ha már csak arra kiadja, hogy meg tudjuk csinálni a fesztivált, már mink akkor is boldogok vagyunk, hogy a romosságnak is ezen a környéken Rimaszombatban meglegyen a fesztiválja, hogy ők is tudjanak szórakozni és mulatni, már akkor mink boldogok vagyunk, és akkor is meg tudjuk csinálni. Nem nagy belépőt teszünk, 15 eurót.
1: Takým spôsobom to vedia urobiť, že v predpredaji začnú predávať lístky a keď už majú určité množstvo, už vedia, že koho môžu zavolať, koľko vedia zaplatiť a tým pádom vedia tým ľuďom urobiť nejakú kultúrnu udalosť, kde sa spájajú ľudia Maďari, Slováci a Rómovia.
2: Ako som počul, robíte to už 5 rokov. Ako si spomínate na prvé začiatky?
0: Hát a kezdet, hogy őszinte legyek, a kezdet elsőnek a legjobb volt, nagyon nagy volt, nagyon meg tudtunk kezdeni, akkor nagyon olcsó belépőt tettünk, csak 10 eurót. Igazán a sztárokkal, hála jó Istennek, nagyon jó viszonyban vagyok, LL Junior barátommal, a Magyarországon a budapestieknek innen is köszöntöm őket, GVM Mario, vele kezdtünk, eljöttek nekünk igazán olcsóbban, így olcsó belépőt tudtam biztosítani a szegényebb népeknek is. Eljöttünk, tettünk igazi 10 eurót, akkor telt hazunkó. Voltak rossz napjaink is, volt, hogy úgy, hogy buktam, de nem adtam fel, mentünk tovább és csináltuk.
1: Prvýkrát začali tak, že mali veľmi nízke vstupné a s maďarskými interpretmi mali takú dobrú spoluprácu, že kvôli tým ľuďom prišli za menší honorár, tým pádom to vedeli vyplatiť.
2: Pamätáte si ešte, kto okrem LL Juniora vystúpil prvý rok?
0: LL Junior, Kunu Mario, GVM, a testvérek, a testvérzenekar, ugyanúgy Magyarországról, és a Misi Band innen mi nálunkról.
1: Títo interpreti boli z Maďarska, okrem Misi Band, ktorá kapela je známa z Rimavsko-Sobotského okresu.
2: Keď si spomínate na prvý rok a ďalšie roky ďalej, bol tam nejaký posun?
0: Hát, már a második év igazé a z augustusba is beleszaladtunk, ott már láttuk, hogy nem annyira jó, mert ott volt akkor Losoncon a Street Dance, még más fesztiválok, akkor az augusztusi évünk nem volt annyira jó, mert akkor ma nagyon megoszlott a nép. Nekünk a jún és a júl a legjobb.
1: Druhý ročník festiválu už bol slabší, nakoľko v okolitých mestách sú vtedy jarmoky, dni mesta a ľudia išli aj na tie akcie, tak tým pádom oni už mali menší počet ľudí.
2: Ako to vidíte dnes? Aká je atmosféra?
0: Egyre erősebbek vagyunk, egyre jobbak, így már a szlovák kategóriából is, így, hogy kombináltam szlovák fellépőt és magyar fellépőt, egyesítettem, így nem csak a magyarok jönnek, így a szlovákok is.
1: Tento piatý rok v tom sa líšit od predošlých festiválov, že spájal slovenských interpretov s maďarskými a už chodia aj Maďari, aj Slováci, aj Rómovia. Každý rok viac a viac ľudí.
2: Budete robiť tento festival aj naďalej?
0: Igen, csinálunk tovább, a nép számít ránk, úgyhogy megyünk tovább, 5. éve csinálunk, ha nem is keresünk semmit, nem azért csinálunk, hanem azért, hogy a romaságot és a kultúránkot megőrizzük, és akkor megyünk tovább. Azért hoztam máma a roma táncosokat is, 20 táncos, hogy a roma kultúránkot is megörökítsük.
1: V ďalších rokoch tiež plánujú ďalej robiť tieto festivály, napríklad ako aj dnešným dňom, že už doniesli aj romských tanečníkov, slovenských, aj speváčku zo Slovenska, ktorí vystupujú raz slovenskí interpreti, raz maďarskí interpreti.
2: Kto všetko vystúpil dnes?
0: Ja ju kikliptek fel. A mama mají napom feliptek a Horváth Family, a Julka Band, a Leila, Gypsy Prala, Iša Vanessa Horáková.
2: Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste založili nejaké občianske združenie a mohli by ste požiadať peniaze napríklad z nejakého fondu?
0: De igen, gondolkoztam, csak sajnos nem volt ilyen segítségem, aki ebben nekem tudott volna segíteni, de